milagro, rollo strofila mert hiel. Veled elszvi, a ja erpara halvűr, a alkankorén, a nerjós a fiel, az úr, crazy.